A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2 Iodin FM.

0: este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjana 102. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobban.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

0: koncsetze.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
0: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Вивьяносто два и один FM. Классное радио в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitány arra gyorsulok, hogy Ám Dovasső Vájnovene Sportó. Az UEFA bejelentette, hogy 2028 után teljesen átalakítja a Nemzetek Ligája és az Európa-bajnokság, illetve a világbajnoki selejtezőket. A sorozatok egy új svájci típusú ligarendszerben zajlanak majd. A Nemzetek Ligája három nagy divízióból áll, mindegyikben 18 csapattal. Minden válogatott 6 meccset játszik különböző ellenfelekkel. A selejtezők is két ligára oszlanak, az elsőben a legerősebb csapatok kerülnek, a másodikban a többiek. Az első liga csoport győztesei automatikusan kijutnak a tornára, a többi csapat helyzetéről később dönt az UEFA. Alexander Čeferin szerint az új rendszer célja, hogy izgalmasabbá tegye a válogatott meccseket. UEFA holoszolosió piszta 2028 roku polnisius milik formát lihenáci, a takos vidbirkovok máciú na jevrota čempionát svítom. Zmáhaňa prohodete múj za novou švajcarskou systémou. Lihenáci skladatimeся z трьох великих дивізіонів, у кожному з яких буде по 18 команд. Кожна збірна зіграє по 6 матчів проти різних суперників. Відбіркові турніри також будуть розділені на дві ліги. До першої потраплять найсильніші команди, до другої – решта. Переможці груп першої ліги автоматично вийдуть на турнір, а щодо інших місць – УЄФА прийме рішення пізніше. За словами Олександра Чеферіна, метою нової системи є підвищення видовищності та інтриги в матчах національних збірних. A Bayern München csatára Harry Kane a 2025-26-os idényt az európai bajnokságok legeredményesebb játékosaként zárta, így ő kapta az aranycipőt. A Premier League-ből érkezett angol támadó a mostani Bundesliga szezonban 36 gólt szerzett 31 mérkőzésen. A második helyen a Manchester City norvég csatára Erling Haaland végzett, míg a harmadik helyet a Real Madrid csatára Kylian Mbappé szerezte meg. Kane számára ez pályafutása második aranycipője. Napadnik Bavári Harry Kane zavarsó сезоні як найкращий бомбардир європейських чемпіонатів, то тримає золоту бутсу. У нинішньому розіграші Бундесліги англійський форвард забив 36 м'ячів у 31 матчі. Друге місце посів нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд, третьому в списку став Кіліан Мбаппе. Для Кейна ця золота бутса стала другою у кар'єрі. Május 27-én szerdán 21 órakor rendezik meg az UEFA Konferencia Liga 2026-os döntőit a lipcsei Red Bull Arénában. A kupasorozat 5. szezonjának fináléja igazi futball történelmet ír, ugyanis a Crystal Palace és a Rayo Vallecano csap össze, mindkét klub pályafutás első európai kupa döntőjére készül. A londoni sasok a tavalyi FA Kupa győzelmük után most első nemzetközi trófeájukat emelhetik a magasba. A 102 éves múltra visszatekintő Rayo Vallecanónak ez az abszolút csúcs az eddigi története során. A mérkőzés tétje óriási, mivel a konferencia liga győztese a trófea mellett automatikusan indulási jogot szerez a következő évi Európa Liga alapszakaszába. Szerdán 27. травня 22:00 на Red Bull Arena в Лейпцигу відбудеться фінал Ліги конференції. Фінал п'ятого сезону цього кубкового турніру напише справжню футбольну історію. Адже в ньому зустрінуться Crystal Palace та Rayo Vallecano. Обидва клуби готуються до свого першого європейського клубного фіналу в історії. Лондонські Орли після минулорічної перемоги в Кубку Англії тепер можуть підняти над головою свій перший міжнародний трофей. Для Rayo Vallecano цей вихід у фінал є абсолютним піком за весь час існування клубу. Ставки в матчі надзвичайно високі, оскільки переможець Ліги конференції, окрім самого трофея, отримає автоматичну путівку до основного раунду Ліги Європи на наступний сезон. Спортхіреньки так, марадянок товабри і швелинг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки так.
3: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: 2026. május 25-e 10 óra után 16 perccel köszöntjük a rádió hallgatókat. Az FM 92.1-en a külön kiadás műsora szól, és egészen 12 óraig vagyunk élőben. Ma egyébként emléknap van ukrán szerte. Szimon Petyula meggyógyulásának a 100. évfordulójára emlékeznek a legfelsőbb tanács 2025. december 18-ai határozata alapján.
6: Pünkös hétfőn és Orbán napján köszöntjük a kedves hallgatókat. Jelenleg 26 fokot mutatnak Beregszázban a hőmérők, lesz valamivel melegebb is. Mondjuk egy picikét meglepő, hiszen hogyha visszagondolunk egy 10 nappal ezelőttre, amikor a fagyos szentek köszöntöttek be hozzánk, akkor mondhatni, hogy óra mű pontossággal érkeztek meg, akkori Szervánc, Pongrácz és Bonifác. Most Orbán csatlakozik hozzájuk, hát ahhoz képest picikét talán megnyugodhatunk, mert ebből fagy bizonyára nem lesz, 13 fokra ébredhettünk hajnalba, viszont csütörtökre egy enyhülés következhet majd be, a mostani 28 fokos csúcshőmérséklethez képest mindössze 22-t fogunk majd mérni. Várjuk az esőt, de jelenleg nem nagyon kalandozik mifelénk.
5: Igen, ugye Európa szerte is hatalmas hőhullám van, ugye nálunk is 29-30 fok lesz holnap után, úgyhogy lehetséges, hogy a strand szezonról már beszéltünk. Rengeteg, mondjuk így, hogy magasági rekord meg a következő napokban Európában.
6: Így van, úgy néz ki, hogy az az Anglia, ahol, a tél és a nyári hőmérséklet majdnem egybe csúszott.
5: A 23 fokot már strandidőnek nevezik.
6: Így van, így van, tehát az télen még meleg, nyáron meg még hideg, vagy pont fordítva, de ez a stabilitás megvan. Na, ott a hétvégén 33 fokot mértek, Spanyolországban most már napok óta 40 fokos csúcshőmérséklet van érvényben, és hogyha a kontinensnek egy másik, a földgolyónak egy másik részére kalandozunk el, mondjuk éppen Indiában, ott 45 fokos a csúcshőmérséklet, úgyhogy a szabad így mondani, még az ottani meleghez képest is csúcsrekord meleg van.
5: Igen, egyfajta Európa felett lévő hőkupolát írnak a szakértők, amely bent tartja az itt lévő meleget, és tovább melegíti azt, ezért zajlik ez. Hát átlagosan 10-11 fokkal van melegebb, mint korábbi évekhez szokott lenni, úgyhogy érdemes mindenképpen ezzel a rendszerrel szervezni a napokat, és persze mostantól kezdve 13-14 óráig nem menjünk, ne legyünk túlzottan sokat a napon, mert lehetnek komoly problémái a következő időszakban, újra meg kell ezt szoknunk. A pünkös hétfői ünnepi istentiszteletet éppen a percekben vette kezdetét a beregszászi református templomban, amelyet közvetítünk mi is majd itt az éteren keresztül. Akik nem tudnak elmenni munka, mert azok 18 órakor a Púzusrádió éteren keresztül az FM 92.1-en meghallgathatják a ma reggeli felvételt, ajánlom mindenkinek figyelmébe szeretettel. Aztán fontos megjegyeznünk, hogy több helyen kátyúzási munkátok, pontosabban útépítési, aszfaltozási munkátok is zajlanak. Múlt héten azért nagy örömünkre szolgált, hogy bemutathattuk az éteren keresztül és a Facebookon keresztül is, hogy megkezdték a Bogdán-Hmelnickútnak az aszfaltozás részét is. Ugye hatalmas munkátok zajlanak, mondhatjuk, mert igen jelentős aszfaltot kapott, amely úgy megemelte az útszintet, és míg ezt nem fogják vissza egyengetni, elég sok esetben problémát okoz, mondjuk az útról való megállás, vagy a leparkolás, a különböző gyárak területén dolgozóknak ez kicsit nehézséget okoz, de legyünk türelemben, feltehetőleg ezt is kötelező jelleggel meg kell csinálni az út felújítás utáni újabb lépcső szakaszként.
6: Igen, a Batthyány utcát is mikor készítették, akkor is volt némi átmeneti probléma, de aztán minden nagyszerűen rendeződött. Illetve hát, ha országos szinten veszük a kátyúzásokat, akkor jelenleg már pozitív hírek is vannak, pozitív visszacsatolások. Hát az okokozati következményeket még lehet, hogy nehéz előre bejósolni, de az minden esetre biztatásra ad okot, hogy a tavalyi 330 bejelentett balesetből mindösszesen már csak a harmadával számoltak, legalábbis eddig, hát arról nem szól a történet, hogy a 330 az mondjuk adott év ekkora időszakáigról beszélgethetünk, vagy az év végéig, de minden esetre biztatóak a számok.
5: Igen, azt mondják a szakértők, hogy van arra lehetőség, ha valaki egy nagyobb mértű kátyúban töri össze az autóját, vagy az okoz balesetet, vagy valamilyen úthiba miatt történik a baleset, akkor igazából van rá jogi lehetőség arra, hogy ezt kárpótlásként valaki majd visszafizesse a sérültnek, és ugye fontos, hogy le kell állnunk, félre kell elakadási jelző, szabályosan biztosítunk az autónkat, illetve ki kell hívnunk a rendőrt, és igazából le kell fotózni, és a rendőrnek kell megállapítani azt, hogy, hogy ez az útviszony miatt történt baleset, és nem pedig a sofőr volt az okokozója ennek a problémának, úgyhogy ha ez megtörténik, akkor igazából van lehetőség arra a jogi alap, hogy ezt a kárt maga az állam az visszajuttassa az összeget, úgyhogy érdemes ezen elgondolkozni. Tavaly előtt több mint 330 ilyen szituáció volt országszerte, és már kevesebben. Én azt gondolom, hogy kátyúból azért beregszász munkács tengerre még mindig akadni. Ha most apropó munkácsút, ugye a hétvégén láthattuk azt, hogy felkapvartak egy szakaszt a Munkács utca sportkomplextől számítva egészen a püspöki hivatal lévő hát határig, mesdjéig mondhatnánk is, ott mindig lesz egy az új szakasz. Úgyhogy feltétlenül fogják folytatni az ünnepek után, mert legalábbis az aszfalt réteg egy szakaszát felszedték, a többi még várat magát, de higgyük azt, hogy most pünkösd van, és ezért nem dolgozom, de nagyon várjuk vissza az erőgépeket, hogy befejezzék ezt az új szakaszt.
6: Reméljük nem az esőt várják.
5: Igen, nagy esélye. Ebben a két órás műsorban is több témával szeretnénk foglalkozni, kapcsolásokkal készültünk, ha minden igaz, akkor perceken belül egy szakértővel beszélgettünk majd, témák pedig a pünkösdi hagyományok. Kész Réka, a Sóstói Falu Múzeum munkatársa, néprajzkutató fogadta el felkérésünket, vele beszélgettünk majd a pünkösdnek a hagyományairól, vidékünkön fellehető szokásairól és mindarról, mi a hagyományokat jelent pünkösd esetében, illetve az elhízás világnapja volt múlt hétvégén. E kapcsán Bíró Erzsébetet gyermekorvos kérdezzük majd, a gyermekek elhízása témakörben szeretnénk egy Viberes kapcsolást összehozni a szakértőnkkel, vele beszélgetünk majd a második óránkban.
6: Szóval Nyisnyi Hosszínásói Peredácsi, Réka Kész, Spibrovitnik Muzájú Sóstó, etnográf, tá Erzsébet Bíró, Liker Pediátr.
5: Érdemes mindenképpen velünk tartani, zenével megyünk tovább, itt az FM 92.1 műsorra, szóval jövünk vissza, jó rádiózást kívánunk mindenkinek.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
1: 10 óra 33 perc van, köszöntjük a mostatok azon rádió hallgatókat és livestream nézőket. 095-709-7097-es SMS Viber számok aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat, illetve külön köszönjük a határinformációkat írtok nekünk. Pünköst hétfő van, így engedjétek meg, hogy a pünkösdi hagyományokkal folytassuk a következő beszélgetésben, következő kapcsolásban.
2: A vonal másik végén köszöntjük Kész Rékát, a Sóstói Falu Múzeum munkatársát, néprajzkutatót. Znamená vzesku, Réka Kész, Spipnovitnik Múzeum Sóstó, etnográf. Köszöntünk műsorunkban, hallasz-e bennünket?
3: Szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, itt a múzeumfaluban, a Sóstói Múzeumfaluban mi már javában készülünk a pünkösdre.
1: Pünkösd ünnepét ünnepeljük, ma hétfő van, és rengeteg hagyomány is régi múltban ápolt örökségünk van. Mit kell tudni ennek az ünnepkörnek a néprajz világáról? Mik azok a nép által igen gondosan művelt, megtartott szokások, amelyeket fel lehet lelni ma mai napunkban is?
3: Nagyon színes ünnep ez a pünkösd, bár azért, ha a mai pünkösdi ünneplést vesszük figyelemben, akkor azt kell mondanunk, hogy hiába a húsvét, előtte a karácsony, után ez a harmadik legnagyobb keresztény ünnepünk, mégsem fűződik hozzá a mai ünneplési gyakorlatban olyan színes menüsor például, vagy olyan színes ünneplési szokás, mint az előző, ugye a húsvéthoz, vagy a karácsonyhoz. De ez nem jelenti azt, hogy ez ne lenne tényleg egy nagyon gazdag időszak, és hogyha magának a pünkösnek a kialakulását vesszük figyelemben, akkor azt látjuk, hogy több kultúrkörnek a rétegei épültek benne egymásra. Megtalálhatóak benne a kereszténység előtti elemek, mert hogy a pünkösd előtt ez egy ősi tavaszünnep volt a florária, az ószövetségi zsidóknak ez egy mezőgazdasági ünnep volt, és aztán ráépült ugye a kereszténység által is ugye, ismert, és általunk is ismert pünkösd, amely a Szentlélek eljövetelét, lángnyelvekben való alászállását hirdeti. És hát ugye a vallásos tartalom mellett, mert ugye egy egyházi ünnepről van szó, azért nagyon sok profán elem is megőrződött, vagy hozzá kapcsolódott. Ilyenek például a különböző baj elhárító szokások, vagy akár az egészség, termékenység, bőség előidéző szokások. Erre mindjárt mondok is néhány példát. Csak egy érdekessége az, hogy mivel hogy ez a kettő egymás mellett van, ezért például az egyház sok esetben megpróbálta ezeket kiszűrni, tiltani. És például az 1500-as évekből már van arra feljegyzésünk, például a csetneki zsinat alkalmával, amikor a pünkösdi király választást kifejezetten ugye tiltó listára emelték, vagy később III. Sámuel evangélikus lelkész 1770-ben pedig arról tesz említést, hogy a templom díszítésnek a korlátozásáért emel szót, mert hogy a gyümölcsfákat is bevitték a templomba, erről is mindjárt később szót ejtünk a zöldágazásnak és a templom díszítésnek. Viszont ugye ezeknek a tiltásoknak azért sok pozitívuma van. Egyrészt, hogy amit tiltanak, azt sok esetben az emberek már csak azért is ragaszkodnak. Másrészt, hogy a néprajzosok, a történészek, a hagyományőrző pedagógusok pedig tudnak arra hivatkozni, hogy már pedig az 1594-ben is a csetneki zsinaton is már a pünkösdi királyt választás ellen szólaltak fel. Na de hogy konkrétan nevezzünk is meg néhány hagyományt és szokást, ami ehhez az ünnephez kapcsolódik, az ilyen például, és Kárpátalján is ennek megmaradt a hagyománya, a zöld ághoz fűződő szokások. Ugye ennek egy része a templomba is bekerülhet, vagy illetve ha házakat díszítik fel, Kárpátalja ruszin katolikus településein szádok fának is nevezik, úgy tartják, hogy erre a hársfára a Szentlélek galamb képében száll áldást hoz, és távol tartja a rosszat, a gonoszt, a boszorkányokat. És ez azért is érdekes, mert hogy ez ugye napjainkban is egy élő fennmaradt szokás, és ha valaki például elmegy külföldre dolgozni, a házát odahaza hagyja, akkor mindig van egy-egy szomszéd, vagy egy-egy rokon, aki azért feldíszíti az ő házát is, hogy a Szentlélek ott is meg tudjon pihenni. Különben ennek a zöldágazásnak más területeken is vannak hagyományai, Nyírségben is a zöld lombot akasztanak a kapufélfákra, de ha már a zöldnél vagyunk, és az ágaknál, akkor nem csak zöld ágat akasztottak, Kárpátalján is május 1-jéhez fűződik a májusfa állításának a szokása, és hát sok helyen úgy tartják, hogy a májusfát pünköstkor táncolják ki. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekesség. Illetve azért, hogyha egy kis kitekintést tehetek a határ ebbéli oldalára, a Tirpák tanyabokorban Márkus Mihály jegyezte, hogy a 19. század elején állították az utolsó olyan közösségi májusfát, amit ugye május, tehát a pünkösben állítottak. Ez egy ilyen tényleg közösség által állított, és nem egy egyéni májusfa volt.
1: Pünkösdi királyválasztásról sokat hallottunk, de igazából kicsit a legényekről szól ez. Miről van szó?
3: Igen, pontosan a legényekről, az erőfitoktatásról, az erő összemérésről, és hát Kárpátalján én legalábbis nem tudok olyan adatot, amiben pünkösdi király választást említenének, ez nem azt jelenti, hogy nincsen. Viszont, hogyha egy kicsit szintén a szomszédba tekintünk, akkor például 1846-ból Farkaspál a Honderű folyóiratban Rakamazon királyfutást említ. És ez egy kicsikét szinte olyasmi, mint a pünkösdi királyválasztás. Ugye ennek az volt a lényege, hogy kocsisok, béresek egy fő embert választanak maguk közül, és ezt úgy választják ki, hogy próbatételen kell megmutatni az ügyességét, méghozzá ugye versenyen kell a célba érnie az adott személynek. És hát itt nem csak az erő összemérésének volt szerepe, hanem annak is, ami utána következett, mert hogy ez a fő ember utána egy éven keresztül kiváltságokat élvezett. Így például a kocsmában nem fizetett, a társai állták az ő fogyasztását, nem büntethették meg, mondjuk, ha jószágja tilosba kóborolt. Az ő döntéseit a kisbíró, vagy az ő rendelkezéseit úgymond a kisbíró teljesítette, tehát azért nagyon jó dolog volt pünkösdi királynak lenni. Vagy egy érdekes, ha Szatmárban nézünk egy párhuzamot, akkor Farkas József szintén pünkösdi járás néven állattartó és huvarozó vidékeken említi kisszekeres, nagyszekeres koládokon, ahol szintén ugye hasonló mulatságról szólt, illetve tisztségeket választottak. Ugye ebben a pünkösdi járásban itt már főbírót, orvos, pandúrt, és ez egy ilyen férfivá avatás, legényi avatás rítus is volt egyben, például ennek a sorozó része, mert hogy a legényi kívánkozó, legénysorba kívánkozókat ugye megnézték, hogy alkalmasak-e, és még csonárral meg is velegették őket. Tehát, hogy voltak ilyenek, viszont ha kárpátaljai vonatkozást próbálunk keresni, és ahogy mondtad is, ez valóban a legényekről, a fiúkról szól, a magyarok nemzetkarakterológiát, ha megfigyeljük, akkor ez egy, a magyar nép egy virtuskodó nép. És hát a mindennapokban, a munkában és az ünneplésben is azért nagyon gazdag párhuzama van az erőfitoktatásnak. Így például kimeri megfogni a rugós lónak, a harapós lónak a lábát, kimer felmászni a borzsahíd korlátjára, kimeri kihúzni a kocsmában a bicskáját a legénynek, mert ugye akkor meg kellett, hogy verekedjen vele. Tehát, hogy ezek ugye mindennapokban is, és nem csak a pünkösdhöz kapcsolódtak ezek a kis rivalizálások.
1: Beszéltünk arról, hogy különböző bajtávoltartó szokásokkal is találkozunk, és a párválasztásnak is voltak ilyen időszakai.
3: Igen. Voltak a bajt távoltartó, például ilyen önmagában ugye ez a pünkösdi zöld ágazás is, voltak párválasztó, ha csak azt vesszük, hogy a pünkösdi időszak az gyakran mulatsággal egybekötött időszak volt, egy mulatozásnak, táncalkalmaknak volt az ideje, akkor ugye erre is lehetőség volt, vagy akár különböző varázslatos praktikákat lehetett ezen a napon, egy boszorkányos napnak is mondható, például a hajnali harmatnak varázserőt tulajdonítottak a néphitben. Úgy tartották, hogy aki a harmat vízben megfürdik, akkor vagy egészségesebb, vagy szebb, ugye vidékenként eltérő, hogy mit társítanak hozzá, vagy például eltűnnek a szeplői. De ugyanúgy például, ha Tiszában fürdik meg. Szatmárban például a szemfájás ellen egy ilyen gyógyító eljárást fejlesztettek ki, vagy tulajdonítottak arról, hogy ha a rozsról a harmat cseppeket mesztelenül szedik fel hajnalban, pünköst hajnalán, akkor ugye az meggyógyítja a szemfájást. Tehát nagyon sok ilyen kis szokás fennmaradt Kárpát-medence szerte.
1: Mi az, amivel ma találkozhatunk Kárpátalján? Van-e olyan még élő hagyomány, ami itt van jelenkorunkban?
3: Szerintem, ami a pünkösdi, nyilván az egyházi ünneplése és az egyházi vonzata ennek a pünkösnek. A zöldágazás az abszolút, hogyha végigmegyünk, különösen a ruszin falvakban, ez egy teljesen megtalálható. Ha a pünkösd előtti időszakot nézzük, amit már említettem is, ugye a májusfa, és akkor ha pünköstkör, a májusfa kitáncolása, akár még ez is így fennmaradhat, illetve a pünkösdhöz, a pünkösdi ághoz kapcsolódó rítusok. Szerintem ezek nagyon, ami nem már ilyen paraliturgikus cselekménynek mondható, hogy ezt a pünkösdi ágat sokszor ilyen szentelményként kezelik. Ugye a húsvét vasárnapján, vagy virág vasárnapján, bocsánat, kerül megszentelésre a szentelt barka. És ez a pünkösdi zöldág is hasonló funkciót tölt be. Például sok helyen a szénába teszik, és akkor úgy gondolják, hogy az elvizi majd a vihart. Sok helyen a megfüstölik, és akkor az is ugye ilyen jégűző, viharúző szerepe van. Tehát, hogy ilyen felhasználások is ismertek, mind a barkának, ami a virágvasárnaphoz köthető, mind pedig ez a pünkösdi zöldágaknak is, és ez a mai napig megtalálható.
1: Olvashatunk olyat, hogy pünkös időszakában a mulatozás, a különböző bálok tartása is jelen volt helyenként.
3: Igen, ez abszolút így volt. A pünkösthöz kötődően ugye azért is volt ez fontos, mert a paraszti mindennapokban két dolognak volt nagyon-nagyon fontos szerepe, ugye a munkának és a pihenésnek. És nagyon sokat dolgoztak, rengeteget dolgoztak, de csak akkor tudtak sokat dolgozni, hogyha megvolt a pihenésnek is az ideje. Mert az ember tudta azt, hogy minek mennyi a mértéke, mennyi szükséges ahhoz, hogy ő bírjon dolgozni, az ökrét is nem hajtotta túl, mert tudta, hogy ha egyik nap túlhajtja, a másik nap már nem fogja bírni, és valahogy ezt az ő saját mindennapjaiban is így élte meg. És hogy megvolt a munkaidő, és megvolt a szórakozásnak az ideje, és például a pünkösd erre egy nagyszerű alkalmat adott, és sokszor talán ezt mi is elfelejtjük, és a mindennapjainkat úgy hangoljuk, hogy csak dolgozunk, de viszont ugye meg kell élni a pihenést is, a mulatságot, a táncot, ez egy ismerkedési alkalom volt. Ugye ez hagyományosan is ezt tartották.
2: Nagyon sok ünnepünkhöz valamiféle módon a gasztronómia is hozzákötődik. Akár a nagybőjtöt veszük, akár a húsvétot, karácsony, mindegyiknek megvan a sajátos ízvilága. Pünkösdhöz kapcsolódik-e valami?
3: Igenis, és nem is, illetve az kapcsolódik pünkösthöz, és ez Kárpátalján is több verzióban ismert ez a szólás, hogy karácsonyra kalácsot, húsvétre húst, pünkösdre meg ami maradt. Ez például Salánkon is ismert, de például Nagy-Dobronyban ugyanennek a változata karácsonyra kalácsból, húsvétre tojásból, pünkösdre meg forgácsból, és ugye ez azt tükrözi nagyon jól, hogy az ünnepek rendje, az hagyományosan igazodott a hagyományos gazdálkodáshoz. Ugye télen volt a bőségidőszaka, akkor vágták le a disznót, ugye akkor még tele volt az éléskamra, aztán utána a farsang után jött egy bőti időszak, mert hogy kiürültek, ennek nagyon logikus magyarázata is volt, kiürültek a tartalékok, de azért félretettek húsvétra a sonkából, illetve félretettek még bármi történhetett, esetleg mondjuk a temetésre. Sajnos ez mindig bele kellett kalkulálni. Viszont ugye húsvétkor azért ugye volt még egy nagyobb ünnep, ekkor elfogyott a tartalékoknak is az a maradék része, és hát pünkösdre pedig ami maradt, azt mondták, de még ami maradt, azt is be kellett osztani, majd még az elkövetkezendő nyárra, az aratásig. Tehát, hogy ilyen jellegzetes pünkösdi ételt, ilyen, vagy menüsor ilyen formájában nem maradt fenn, ami az ételekhez köthető, én szerintem az ünnepi kalács, azt kiemelnénk, mert hogy az ünnepekkor, vasárnapokon is kalácsot készítettek, illetve például itt a szomszédos Szabolcs-Szatmár Beregben is fennmaradt a pünkösdi mavagyonolás, ez egy pünkösdi királyné járás, amelyben lányok csoportokban járják fel a házakat, és ehhez az gasztronómia olyan szinten kapcsolódik, hogy őket süteménnyel, tojással jutalmazták, és ők utána összegyűltek a királyné járás után, ugye hírét vitték a pünkösnek, ma vagyon piron pünkös napja, és utána, amikor ez megtörtént, akkor összegyűltek, és elfogyasztották ezeket a kapott ételeket. Úgyhogy én ilyen módon tudok, tudtam néhány példát a pünkös diétásorra, menüsorra hozni, vagy ételekre.
1: Tavaszon a fiatalok is megmozdulnak, ilyenkor nem csak a természet. Mennyire volt ez az ünnep számukra is aktív időszak?
3: A fiataloknak?
1: Igen.
3: Ez egy abszolút aktív időszak volt, hogyha akár csak a már említett pünkösdi királyné járást, a ma vagyonolást vesztük alapul, nem volt tévé, nem volt rádió, az ünnep hírét vinni kellett, és ezért ugye pünkösd hétfőjén, vagy pünkösd vasárnapján ezért végigjárták a faluházait. Tehát ilyen módon ez egy aktív volt, ahol ugye ez a szokás élt. Hogyha a pünkösdi királyválasztást vesztük, abszolút ezt a fiatalok a legerősebb fiúknak volt ez a nagy alkalma, hogy megmutassák arra, vagy a legkiválóbb legényeknek, hogy megmutassák, hogy ki is a legény a gáton. És ugye hát ez egy presztízst jelentett számukra. Tehát, hogy ez egy főleg a fiatalokhoz, de persze ugye, hogyha a vallási, az egyházi vonatkozását nézzük az ünnepnek, az pedig szerintem egy ilyen abszolút kortalan ünnep. Tehát, hogy minden korosztálynak szól.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál ránk, sok erőt és áldást kívánunk az életedre, munkádra és a kutatási tevékenységedre.
3: Én is nagyon szépen köszönöm, és szép napot kívánok nektek.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kész Réka néprajzkutatóval beszélgettünk.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor, ha repül az idő.

0: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Kereken egy perc van, 11 óráig ennyi fért az első órákban, de ígérjük egészen 12 óráig vagyunk veletek a hétfő külön kérdés műsorában.
2: Hírek után élőben folytatjuk.
1: Metszai Nekel, ez pedig a Fellegvárt az FM 92.1 műsorán. Tartsatok velünk!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: 11 óra 21 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket a különkides hétfődés, egészen 12 óráig vagyunk fel, de külön köszönjük azokat, akik nem csak hallgatnak bennünket, hanem néznek is. Nézzük az üzeneteket, velünk van Éva, csodás napsütéses hétfőnapot kívánok, Berek Szász, Ibolya is írt áldott szép pünkösdi hétfőnapot, Erika, csodás napot, hajrá Berek Szász, Krisztina is velünk van, szép napot kívánok, legyen áldott pünkösdi hétfőnapotok, kellemes hetet, mindenből a legjobbakat kívánom nektek. Köszönjük szépen, illetve Angelika is velünk tart, ő szintén áldott pünkösdi ünnepet kíván minden rádióhallgató számára.
3: Beregszázban jelenleg 27 fokot mutatnak a hőmérők, és úgy néz ki, hogy a hőmérséklet folyamatosan emelkedik egészen majd csütörtökig, amikor lehűlés várható, és ennek a melegnek megfelelően, illetve az esőnek a hiányának megfelelően továbbra is tűzveszély helyzete áll fent. Kárpátalja alföldi részein 4-es, azaz magas, néha pedig 5-ös, azaz extrém magas fokozatú tűzveszély van, azaz ebben az időben tüzet gyújtani nyílt telepen tilos, csak is az erre kijelölt helyeken van rá mód. Száraz időben akár egy kicsi szikra is hatalmas tüzet okozhat, illetve hogyha tüzet látunk, akkor ne késlekedjünk, tűz esetén hívjuk a 101-es segélyhívó számot.
2: A Pikulyhegy gerincén láttak erdőtüzet, és ugye több mint 60 tűzoltó és több gépjármű fecskendő próbált eloltani az ütet, drón megfigyeléssel segítették a tűznek a nem terjedését. Hát fontos megjegyeznünk, hogy gyakorlatilag akár egy kiránduló csipet csapat is dobhatott el egy csiket, vagy bármilyen tárgyat, ami ilyenkor akár komoly erdőtüzet generálhat. Ne felejtsük el, hogy tőlünk is függ az esetek jelentős százalékában emberi hanyagság van a háttérben. Aztán egy programajánlóval folytatjuk, a Nyitott Szülők Akadémiája ez alkalommal június 2-án kerül sor az MCC Beregszászi központjában. Konstantinovics Milán, illetve Angyalfügy néven pedig Berec András előadását hallgathatják meg az ott lévők.
3: Mindenképpen izgalmasan hangzik, a téma érdeklődői kereshetik a Facebookon a lehetőséget. Ingyenes a lehetőség, de regisztrációhoz kötött.
2: 0957-0979-es SMS Viber számunk aktív, ha rendőre balesettel találkoztok, mindenképpen írjátok meg. A következő blokkunkban szeretnénk kicsit a fiatalság, azaz gyermekeknek a elhízása témakörével foglalkozni, és e kapcsán egy gyermekorvos hívtunk, felkerestünk meg.
3: Aki nem lesz más ez esetben, mint Bíró Erzsébet. Őt várjuk majd a telefon másik végéhez.
2: A háttérben a Fogadom című sláger Bagos énekel, itt az FM 92.1-en 11 óra 24 perckor.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás műsora szól, és külön köszönjük a rádió hallgatókat, és a vonalban egy újabb beszélgetéssel folytatjuk.
3: Köszöntjük a vonalban Bíró Erzsébet, gyermekorvost, Znamy Nazjaszku, Erzsébet bíró, likárpediát. Üdvözöljük műsorunkban, hall-e bennünket!
4: Jó napot kívánok! Nagyon jó hallom önöket, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, és a Púzus Rádió teljes stábját, és köszönöm szépen, hogy meghívtak egy ilyen érdekes témával.
2: A hétvégén tartották az Európai Elhízás elleni napot, és arra gondoltunk, hogy hát kik vannak leginkább kitéve az iskola oktatás végén, hát a gyermekek is ebben a kérdéskörben igazán érintettek. Európai viszonylatban egyre inkább jön ez a problémakör. Mit nevezünk elhízásnak? Mit azok a szintek, amikor már egy gyermek esetén elhízásról beszélünk?
4: Ha azt veszik, hogy a gyermekkori túlsúly és az elhízás továbbra is marad a legnagyobb probléma a közegészségügynek, és nem csak probléma ez, hanem kihívás is a közegészségügynek, mivel hogy a túlsúly az gyakorlatilag nem csak testi probléma a gyermeknek, hanem kihat a lelki egészségére, az iskolai teljesítményre, az életminőségre, életmódra, stb. És nagyon széles körben a WHO is foglalkozik ezzel a problémával. Már 2007-től működik egy COSI program, úgymondván, ahol előírják, hogy protokollszerűen hogy kell elvégezni a felmérést a gyerekeknél, hogy megállapítják, hogy túlsúlyos-e már az a gyermek. Vagyis itt egy ilyen ívet kell kitölteni, ahol beviszik a gyermeknek az antropometriai adatait, vagyis a magasságát, testsúlyát, a szokásait, például az étkezési, mozgás szokásait, stb. És akkor ez által állapítják meg, hogy a felmérésben, hogy mennyire túlsúlyos a gyermek. És hát amióta már ez a program működik, már 37 országban a WHO mérte ezeket az adatokat, és 470 ezer gyereket körülbelül már megvizsgáltak az utóbbi évben, főleg 2022-24-ben. És a helyzet nem csak Európában, ugyebár, hanem a világszerte ez egy népbetegségnek mondhatjuk, és már gyermekkorban is, és Ukrajna a gyermek populációnak körülbelül a 10%-a, ami még hát más országokhoz képest még alacsonyabb is, az túlsúlyos, de viszont a tendencia nem jó Ukrajnában, vagyis minden éven körülbelül a 0-tól 14 éves körben ezeknek a gyerekeknek a száma 60 ezerrel növekedik Ukrajnába. Vagyis a tendencia nálunk is nem jó. Úgyhogy ez ennyit így a statisztikáról. De természetesen ez egy olyan betegség, amit nem lehet mind csak önmagában foglalkozni vele, mert sok más problémát is vonz maga után.
3: Melyek azok a veszélyek, amik ebből az állapotból fakadnak, illetve nekem nagy kérdésem, hogy önmagában az elhízás az egy állapot, vagy tényleg tekinthetünk rá betegségként?
4: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mivel hogy az utóbbi időben nagyon sok, amit régen betegségnek neveztünk, azt állapotnak mondjuk. Na már most itt én úgy gondolom, hogy még helyén való az, hogy betegségnek nevezzük ezt, mivel hogy az túlsúlynak, az elhízásnak az okai, ez 70%-ban genetikai ok. Vagyis a genetika teszi ki a 70%-át annak, hogy valaki túlsúlyos. És ezt nagyon sokszor hallani a családokon belül, mikor hát valakinek a gyermeke túlsúlyos, és mondja, hát az én öreganyám is már olyan volt, a nagyanyám is, az édesanyám, én is olyan vagyok, hát a gyerek is az. Csak nem szabad elfelejteni azt, hogy igen, 70% a genetika, de viszont 30%-ban függünk a környezeti tényezőktől. És erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert mert tulajdonképpen a genetika és a környezeti tényezők együttes hatása nagyon fontos, ez kulcsfontosságú. Én nagyon-nagyon szeretem azt a kifejezést, ilyen talán leegyszerűsítve ezt a dolgot, hogy a genetika tölti meg ugyan a puskát, de a környezeti tényezők határozzák meg, hogy ez a puska, ez a fegyver elsül-e.
2: Nagyon szép gondolat, igen.
4: Igen. Vagyis azt jelenti, hogy nem kell így elengedni ezt a kérdést, hanem foglalkozni kell vele, mert a környezetünk nagy hatással van az elhízásra. Hogyha a környezetünket vesszük, elsősorban mi az? Ez a táplálkozás. A helyes táplálkozás, és itt nem azt szeretném most a szülőknek elmondani, hogy milyen étel, menüt tegyenek, milyen menüsort tegyenek a gyermeknek az asztalára, hanem a makrotápanyagnak a mennyisége és az aránya nagyon fontos. Vagyis a szénhidrát, a fehérje és a zsír, ezek a makrotápanyagok, és az étrendünkben nagyon fontos, hogy 55-58%-ban körülbelül legyenek a szénhidrátok, 12-15%-a körülbelül legyen a fehérje, és a zsír pedig 30%. Viszont itt is, hogyha ezeket lebontjuk, teszem azt a szénhidrátot, akkor nem mindegy, hogy milyen szénhidrát. Mert minden ilyen tápanyagnak más az energia sűrűsége. Például a szénhidrátoknak az energia sűrűsége alacsony az olyan szénhidrátnak, mint a zöldségek, a gyümölcs, a teljes kiörlésű gabonafélék, és ők alacsony kalóriával bírnak. Viszont, hogyha vesszük már a cukorbevitelt, az viszont nagyon magas energia sűrűségű, vagyis tápértékű szénhidrát. Ugyanezt el lehet mondani a zsírokról, a zsírról. Például a telített zsírok, vagyis az állat eredetű zsírsavak nagyobb energiasűrűséggel bírnak. Viszont a telítetlen zsírsavak, ez olyan, mint az olajos magvakból elkészített olajok, és mostanában valóban lehet minőségi és több fajtát is kapni, ez jelentősen alacsonyabb energiatartalmú. És ez nem azt jelenti, hogy az egyiket szabad, a másikat egyáltalán nem szabad. De viszont nagyon-nagyon oda kell figyelni az arányokra. Úgyhogy itt a genetika és a környezet az étkezésben is meg lehet, hogy kell, hogy együtt járjon egymással a harcban. Viszont hát azt is el kell mondani, hogy nem csak az ételnek a minősége, hanem nagyon fontos például az adagok. Hát a szülők, az nagyon rálépünk azokra a gyerekekre, amikor hát csak egyen az a gyerek, és tömjük a gyereket, és nem baj, még egyszer egyen egy repetát, hát jó ízűen eszik a gyerek. Az adag is nagyon fontos, nem csak az ételnek a minősége.
2: Hadd kérdezzek ebben kapcsán az édességek szempontjából, hát amikor egy nagy a család, akkor egy-egy édesség minden esetben előfordul. Vagy az óvodában van születésnap, vagy a nagyszülő látogatja meg az a gyereket, vagy a szomszéd asszony hozzá egy kis cukorkát. Mi az, ami még belefér mondjuk egy 5 éves korú gyermek esetében? Egy csokoládé minden nap az csokoládé, vagy nem csokoládé? Hogy van ez?
4: Hát szerintem az sok. Minden csokoládére rá van írva, hogy mennyi kalóriát tartalmaz egy 100 gramba. Ezt már a szülő a tudatos nevelésben nem csak az van benne, hogy a gyermeket a szülő arra neveli, hogy megőrizze a nyelvét, a kultúráját, az identitását, stb., hanem a tudatos nevelésbe beletartozik az egészséges táplálkozás, az egészséges mozgás, stb. És a szülőnek így tudatosan kell lenni. Hát én megengedem magamnak egy kicsit így személyeskedni, ugye 7 unokás nagymama vagyok, és én is nagyon szeretem elkényeztetni az unokáimat, de viszont már nagyon-nagyon hosszú ideje tabu nálunk, hogy édességet vigyünk a gyerekeknek, vagy az legyen csak az ajándék. Próbálkozunk másokkal, valóban gyümölcsök karácsonyra inkább, vagy húsvétkor is gyümölcsök. Természetesen én is emberből vagyok, mint a többi szülő, nagyszülő. Én is néha megengedem, de ez viszont legyen minimális a megengedés. De itt leragadtunk egy picit ugye a genetika meg étkezés, ne felejtsünk el még egy nagyon fontos tényezőt, azt, hogy a mai 21. században merre is mentünk mi el mozgásba. Vagyis minden ilyen fizikai erő kifejtéshez való dolgokat már automatizáltak. Ugye? Úgy szintén motorizálva van a gyerekeknek a szállítása. Ha 300-400 métert kell menni az óvihoz, vagy az iskolához, még akkor is autóval visztük azt a gyereket. Vagy például az ülőfoglalkozások, azok is nagyon-nagyon hát gyakoriak, nem hogy gyakoriak, hanem túlnyomó esetben. Viszont egy nagyon nagy ilyen probléma van a képernyő előtt eltöltött idő, és ez legyen az egy komputer, legyen az egy telefon, egy televízió, úgy szintén a gyerek nem, szóval nem mozog eleget a gyermek. És itt két dolog nagyon fontos. Egy az, hogy a tudatos nevelés ebben is, ami nagyon-nagyon nehéz, meg kell, hogy mondjam, nagyon nehéz, de még a tudatos nevelés mellett kell, hogy legyen egy példa. A szülőnek, nagyszülőnek példaképnek kell lenni. Vagyis a gyerek a telefont a kezébe tartja, a szülő is ugyanazt teszi, nagyszülő is ezt teszi. Vagyis ha mi nem járunk példával előtt a gyerek előtt, csak mondjuk neki, hogy hát tedd le azt a telefont, ne használd, mert káros, ez nem jó úton haladtunk el. Vagy például, ha azt mondjuk, hogy hát mozogjál, menj már, labdázzál egy picikét, vagy focizzatok gyerekek, de mi bent maradunk a szobába, és tovább mi is a képernyő előtt vagyunk. Nem, ezt aktivációt, ezt közösen kell megcsinálni nekünk. Bringára ülni, játszani a gyerekkel, kimenni a szabadba, stb. Önmagában nem megy ez a dolog a gyereknek. A szülőnek is ugyanúgy ott kell lenni a gyerek mellett, és hát még Ukrajnának a viszonylatában egy dolgot el kell, hogy mondjak és említjek, hogy a minőségi testnevelési óra is nagyon fontos lenne. Például Ukrajnában nincs minden nap még testnevelési óra. Viszont az európai iskoláknak az zömében minden nap gyakorlatilag van testnevelési óra. És az minőségi óra kell, hogy legyen.
3: Doktornő, mi az a pont, amikor egy szülőnek a gyermekét el kell vinni szakrendelésre, orvoshoz, és mi az, ami ott történik?
4: Hát nagyon fontos azzal kezdem, hogy a korai felismerése annak, hogy a gyermekünk túlsúlyos. Ez nagyon fontos. Mikor látni azt, hogy már a gyerek, ő is belenéz a tükörbe, és akkor gyakorlatilag a gyereknek is problémája van azzal, hogy az ön testképével, akkor a szülőnek is ezt észre kell venni, bármilyen módon szeretjük és azt a gyereket. És először, mikor csak a túlsúlyosságnak az első jelei mutatkoznak a gyereken, hogy látni, hogy eltér a többi társaitól a súlya, a testtömege, akkor még lehet, ha tudatos szülő és akar segíteni a gyereknek, akkor azokat a dolgokat, amiket már itt megemlítettem, hogy az étkezés, mozgás, tudatos nevelés hasznát bevetni mindet egyszerre, akkor ez fog segíteni. Viszont ha ez már nem működik, akkor orvoshoz kell fordulni. Sajnos meg kell említenem azt, hogy Ukrajnában a túlsúlyos gyerekekkel még mindig az endokrinológusok foglalkoznak, ami egyrészt nem rossz, mivel hogy összefüggnek a dolgok, de viszont gyakorlatilag egy obezitológus kell, hogy foglalkozzon, vagyis olyan orvos, aki az elhízással kimondottan foglalkozik, az foglalkozzon a gyerekkel, és megtanítja a szülőt, hogy kell összeállítani a menüt, hogy kell kalóriát számolni, a táblázatokat összeállítani, hogy kell pszichológiailag segíteni azt a gyereket, hogy kell motiválni a gyermeket, hogy kell megtanítani a gyermeknek a viselkedését, sőt, még a környezetének is a viselkedését. Nagyon fontos, például említettem a testnevelési órákat. Mikor a testnevelési óra csak arról szól, hogy vagy azon a tanár, hát most nem akarok egyetlen tanács sem megsérteni, hogy agyon hajszolják, hogy fussák a köröket, vagy kötelet másszanak, és az a gyermek nem bírja, mert ő túlsúlyos, és akkor a többi kineveti, az nem fogja motiválni ezt a gyermeket. Vagyis itt a közösségnek a szerepe nagyon-nagyon fontos. És én gondolom, hogy nagyon lényeges lenne, hogy elinduljon Ukrajna is azon az úton, hogy ilyen motiváló csapatok legyenek, motiváló rendezvények legyenek, hogy ezeket a rendezvényeket megosztani másokkal, mint példát, hogy a kommunikáció legyen meg olyan csoportok között, akik egyforma problémákkal foglalkoznak, vagy küzdenek például. Vagyis, ha elzárkózunk, ha azt a gyereket valaki kineveti, akkor nem fogja azt csinálni, szeretni, szégyelni fogja, és ez egy pszichológiai, egy mentális problémát is okoz nála. És itt egy ördögi kör alakul ki. Vagyis itt nem csak a gyereknek, nem csak a szülőknek, a teljes közösségnek össze kell fogni. És itt a szülői közösség is nagyon fontos. Nem egy gyerek túlsúlyos például abba az iskolai osztályba, hanem van bizonyára több. Ott kell kezdeményezőnek lenni a szülőknek, megbeszélni a tanárokkal, és én úgy gondolom, hogy az ilyen dolog ez eredményre vezetne. Csak ugye mindig ott van, hogy de hát most ezt nem szeretnénk ezt a problémát kivinni a közönségre. De, pedig ezt meg kell tenni.
2: Már csak egy dologra van időnk adásidőnkből. Fontos, hogy nagyon sok betegség is kapcsolódik ehhez a fajta jelenséghez. Önmagában véve az elhízásnak a következményei nagyon fontosak.
4: Természetesen ez a probléma, a túlsúlyosság, elhízás, ez az egészségre, mint általában is kihat. Például az izomnak a tömege csökken a gyereknek, vagyis megváltozik a gyereknek, a mozgásszervi problémákat is okozhat a túlsúly. Vagyis a korai oszteoporózistól, vagyis csontritkulástól okozhat ízületi fájdalmakat, mert nagy súlyt kell hordozni a gyermeknek, gerinc ferdülés, luttalpat, stb. Úgy szintén a korai hipertónia is kifejlődhet egy már kamaszkorba, egy magas vérnyomás attól, hogy túlsúlyos a gyerek. A későbbi időszakban, már mikor nem érett nemileg a gyermek, és akkor már családot alapít, és húzza maga után, mint egy köthálót az, hogy a reprodukciós zavarok is előlépnek, mint fiúknál, mint lányoknál, vagyis a nemzőképesség az is egy befolyásolja a túlsúly. Azon kívül a szív- és érrendszeri megbetegedések, a mentális zavarokról már beszéltem, és talán én legelőre ezeket a mentális zavarokat, mert ha ezt le tudnánk rövidre zárni, akkor a többit is meg tudnánk jobban előzni. Úgy szintén hát az immunbetegségek, a daganatos megbetegedések, ezeknél a gyerekeknél, mikor már növekednek, gyakrabban fordulnak elő, mint azoknál, akiknek nincs túlsúlya.
2: Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, és beszélgethettünk a témáról. Nagyon sok megközelítését hallottuk ennek a témakörnek. Külön köszönjük ezt. Sok erőt és áldásra az életére, munkájára.
4: Köszönöm szépen, hogyha segíthettem. Viszont hallásra.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bíró Erzsébet gyermekorvossal beszélgettünk.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulja újra ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű, színem a verítékben.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Nincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal össze, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyen. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Ma van Szimon Petlura meggyilkolásának 100. évfordulója. Ezt az emléknapot Ukrajna legfelsőbb tanácsának 2025. december 18-ai határozata alapján tartják meg.
4: Сьогодні минає 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Цей день відзначається згідно з постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2025 року.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. május 25-én, pünköst hétfőn, 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 25 травня 2026 року, понеділок П'ятидесятниці. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Tűz ütött ki egy garázsban a Belekszászi járásban található Haranglábon. A katasztrófa védelemhez a hétvégén érkezett a bejelentés a Bátyúi kistérséghez tartozó településről. A lángok teljesen megsemmisítették a mintegy 20 négyzetméteres garást és az ott tárolt háztartási eszközöket. Emellett megrongálták a nyári konyhát is mintegy 10 négyzetméteren. A tűz keletkezésének okát és a keletkezett kár mértékét még vizsgálják. A tűz oltásában a Belekszászi 17-es számú állami tűzoltó és mentőegység, valamint a nagydobronyi tűzoltó más két járműve vett részt, adta hírül a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: У селі Горонглаб Берегівського району сталася пожежа в гаражному приміщенні. Повідомлення про займання надійшло до рятувальників цими вихідними з населеного пункту Батівської громади. Вогонь повністю знищив гараж площею близько 20 квадратних метрів та господарський інвентар, який там зберігався. Також полум'я пошкодило літню кухню на площі близько 10 квадратних метрів. Причину виникнення пожежі та суму завданих збитків наразі встановлюють. До ліквідації займання залучили рятувальників 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Берегова та два автомобілі пожежного поста Великої Доброні. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
3: Négyen sérültek meg abban a közlekedési balesetben, amely tegnap történt a Berekszászi járásban. A katasztrófa védelemhez bejelentés érkezett egy közúti balesetről Nagyszőlős és Ilonokújfalu között. Egy személyautó vezetője elvesztette uralmát a jármű felett, majd egy fának ütközött. A baleset következtében 4 személy sérült meg, 2 2000-ben és 2007-ben született személy, valamint további 2 2003-as születésű férfi. A helyszínre a Nagyszőlősi 18-es számú állami tűzoltó és mentőegység egy járműve vonult ki. Erről a DSNS kárpátaljai kirendeltsége számolt. А балешет крюмініт рендошік віжгає.
4: Четверо осіб постраждали у ДТП, що сталося вчора на Берегівщині. До служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a csámdavasról, Vájnovene Sportó. Az UEFA bejelentette, hogy 2028 után teljesen átalakítja a Nemzetek Ligája és az Európa-bajnokság, illetve a világbajnoki selejtezőket. A sorozatok egy új svájci típusú ligarendszerben zajlanak majd. A Nemzetek Ligája három nagy divízióból áll, mindegyikben 18 csapattal. Minden válogatott 6 meccset játszik különböző ellenfelekkel. A selejtezők is két ligára oszlanak, az elsőben a legerősebb csapatok kerülnek, a másodikban a többiek. Az első liga csoport győztesei automatikusan kijutnak a tornára, a többi csapat helyzetéről később dönt az UEFA. Alexander Čeferin szerint az új rendszer célja, hogy izgalmasabbá tegye a válogatott meccseket. UEFA hozott csoport 2028 roku pomyslu zmeniť formát Ligy nácií a takož výběrkových mačů na Eurota čempionát světu. Змагання проходитимуть за новою швейцарською системою. Ліга нації складатиметься з трьох великих дивізіонів, у кожному з яких буде по 18 команд. Кожна збірна зіграє по 6 матчів проти різних суперників. Відбіркові турніри також будуть розділені на дві ліги. До першої потраплять найсильніші команди, до другої – решта. Переможці груп першої ліги автоматично вийдуть на турнір, а щодо інших місць – УЄФА прийме рішення пізніше. За словами Олександра Чеферіна, метою нової системи є підвищення видовищності та інтриги в матчах національних збірних. A Bayern München csatára Harry Kane a 2025-26-os idényt az európai bajnokságok legeredményesebb játékosaként zárta, így ő kapta az aranycipőt. A Premier League-ből érkezett angol támadó a mostani Bundesliga szezonban 36 gólt szerzett 31 mérkőzésen. A második helyen a Manchester City norvég csatára Erling Haaland végzett, míg a harmadik helyet a Real Madrid csatára Kylian Mbappé szerezte meg. Kane számára ez pályafutása második aranycipője. Napadnik Bavári Harry Kane завершив сезон як найкращий бомбардир європейських чемпіонатів та тримає золоту буцу. У нинішньому розіграші Бундесліги англійський форвард забив 36 м'ячів у 31 матчі. Друге місце посів нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд, третім у списку став Кіліан Мбаппе. Для Кейна ця золота буца стала другою у кар'єрі. Május 27-én szerdán 21 órakor rendezik meg az UEFA Konferencia Liga 2026-os döntőit a lipcsei Red Bull Arénában. A kupasorozat 5. szezonjának fináléja igazi futball történelmet ír, ugyanis a Crystal Palace és a Rayo Vallecano csap össze, mindkét klub pályafutás első európai kupa döntőjére készül. A londoni sasok a tavalyi FA kupa győzelmük után most első nemzetközi trófeájukat emelhetik a magasba. A 102 éves múltra visszatekintő Rayo Vallecanónak ez az abszolút csúcs az eddigi története során. A mérkőzés tétje óriási, mivel a konferencia liga győztese a trófea mellett automatikusan indulási jogot szerez a következő évi Európa Liga alapszakaszába. U szerdán 27 травня 22:00 на Red Bull Arena в Лейпцигу відбудеться фінал Ліги конференції. Фінал п'ятого сезону цього кубкового турніру напише справжню футбольну історію. Адже в ньому зустрінуться Crystal Palace та Rayo Vallecano. Обидва клуби готуються до свого першого європейського клубного фіналу в історії. Лондонські Орли після минулорічної перемоги в Кубку Англії тепер можуть підняти над головою свій перший міжнародний трофей. Для Rayo Vallecano цей вихід у фінал є абсолютним піком за весь час існування клубу. Ставки в матчі надзвичайно високі, оскільки переможець Ліги конференції, окрім самого трофея, отримає автоматичну путівку до основного раунду Ліги Європи на наступний сезон. Спортхіреньке тало так. Мородянок товабри і швелинг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке тало так.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Огостя овісир vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Ваш улюбленець розкуйовджений. Час на оновлення. Глумер. Грумінг для домашніх тварин. Місто Берегове. Вулиця Богдана Хмельницького, 47. Стиль. Доглянутість. Щасливий господар. Попередній запис за номером телефону 075-960-81-09. Грумінг салон 075-960-81-09.
7: Kócosak kedvencet? Ideje a frissítésnek! Glumer házi állatfodrászat. Beregszász, Bogdán Khmelnyicki út 47. Stílus, ápolcsák, boldog gazdi. Időpontfoglalás telefonon 075-960-8109. Glumer. Professzionális kis állatkozmetika. 075-960-8109.
8: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
9: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
10: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
11: Місця провадження освітньої діяльності.
12: Місто Берегове,
13: село Велика Добронь,
14: селище Велок,
15: село Пейтерфолово,
16: село Малі Геївці,
17: місто Виноградів,
18: селище Вишково.
19: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
20: до 22 серпня.
21: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
22: 050-782-65-73.
23: 050-782-65-73.
24: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
25: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
26: Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
27: Vásárosnamény turista szemmel. A Bereg szívében Vásárosnaménytól mindössze néhány kilométerre található egy aprócska település, amely igazi időutazásra hívja a látogatókat. Ez Tákos, ahol a híres tájház és a Beregi keresztemes kiállítás várja azokat, akik szeretnék megismerni a vidék különleges hagyományait. A tájház közvetlenül a legendás mezitlábas Notre Dame, vagyis a tákosi református templom szomszédságában áll. A 19. század végén épült, tornácos, népi klasszicista ház már önmagában is látványos, hiszen megőrizte a régi beregi kisnemesi porták hangulatát. Az épületben a Bereg egyik legismertebb kincsével, a beregi keresztemes hímzéssel találkozhatunk. Ezek a különleges minták már a 18. században is díszítették az itteni otthonokat. A piros, kék, később fekete színekkel készült hímzéseken életfák, virágok, madarak és indák jelennek meg. Mindegyik motívum egy-egy történetet mesél el a régi beregi világról. A kiállítás különlegessége, hogy nem csak vitrinek mögött láthatjuk ezeket az alkotásokat, hanem valódi, ma is élő hagyományként találkozunk velük. Tákoson ma is sok ügyeskező asszony őrzi és tovább viszi ezt az örökséget. Ha valaki Vásárosnamény környékén kirándul, érdemes egy délután szállni Tákosra is. A csendes beregi táj, a régi parasztház hangulata és a kézzel hímzett motívumok világa garantáltan közelebb hozza hozzánk a Felső-Tiszavidék múltját és lelkét. A Pulzus Rádió szerkesztősége áldott pünkösd ünnepet kíván minden kedves rádió hallgatónak.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ünnepi alkalmunk kereteiben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 134. Zsoltárunk első verszakával magasztaljuk az Urat, Úrnak szolgálj minnyájam.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, akik ma velünk ünnepelnek itt az Úr házában, és azokat is, akik lélekben ünnepelnek velünk. A hirdetéseket olvasom. Az elmúlt héten Isten dicsőségére a következő testvérek adakoztak. Plesa Erzsébet, Barkasi Éva, Bakó Idafi emlékére, Hanga Erika szülői emlékére, Bihari Árpád édesapja emlékére, Rakcséjeva Magdolna szülei emlékére, Váradi Mária, Rázsó Mária férje gyógyulásáért könyörögve, Illés Enikő, az Úrszta család, Máté Éva édesanyja és nővére emlékére, Jakab Sándor, Kota Hajnalka férje emlékére, Taraszov Péter konfirmációja alkalmából Isten dicsőségére, Dr. Majorosi György és felesége szerettei emlékére. Névtelenül Isten dicsőségére 20 testvérünk adományozott, valamint egy testvérünk névtelenül gyermekáldásért, és egy testvérünk névtelenül szülei emlékére. Céladományként a szeretett konyha támogatására Mindák Mária, Steckó Kein Katalin, Tarackközi Ákos és felesége, valamint 3 testvérünk névtelenül helyezte el adományát. A Sámuel Alapítvány támogatására Steckó Klein Katalin és további 2 testvérünk névtelenül adakozott. Diakónai munkára egy testvérünk névtelen adományozott. Az úrvacsori jegyeket egy névtelen adományozó testvérünk ajánlotta fel. Az Úr áldása legyen a jókedvű adományozók életén. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Kelemen Károly testvérünket, akit Teremtő Istenünk 80 éves korában szólított magához. Az Úr vigasztaló erejét kívánjuk a gyászoló családra. Alkalmainkat hirdetem, minden reggel 8 órától Isten tisztelet. Kedd délelőtt 10 órától Szép Urak bibliaórája. Csütörtök délután 16:30-tól gyülekezeti bibliaóra. Csütörtök délután 17 órától Nagy Ifi. Péntek délután 15 órától mini ifi, szombat délután 14 órától kis ifi, szombat délután 15:30-tól szenvedélybetegek és szabadulni vágyók számára tartunk bibliaórát. Alkalmainkra szeretettel várjuk a testvéreinket. Még egy hirdetés, ami jövő szombatra vonatkozik. Ifis nap lesz a gyülekezetben, ami közös dicsőítéssel zárul majd. A részletekért majd még figyeljék a csoportjainkat. Több hirdetés nem lévén magasztaljunk Urunkat, énekeljük a 251. dicséret mindhárom versét. Az első vers így kezdődik, Jövel Szentlélek Úristen. Köszönöm a figyelmet!

Ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istenek igéit úgy, ahogyan az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében, annak válogatott verseiben, a következőképpen. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Ekkor előállt Péter, a 11-el felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavamra. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket, a názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De itt az Isten miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, és mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hittek a beszédnek, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, az apostolok által pedig sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. A mi megváltó Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, annak meghallását, megértését, szívünk befogadását. Jöjjetek, csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyi atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Tiéd minden dicsőség, dicséret és hálaadás, tiéd minden magasztalás. És örömmel vagyunk, Urunk, újra együtt a te közösségedben, mint a te néped, és emeljük fel szavunkat, kiáltásunkat, fohászainkat a te szentséges trónusod elé, azzal a bizalommal, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztusért meghallgatsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ő általa mehetünk hozzád, ő általa kereshetünk téged, és lehet bizadalmunk, erős bizadalmunk afelől, hogy te nem hagysz bennünket magunkra. Sőt, lelked által bizonyságát adod annak bennünk, hogy te jelen vagy, hogy te szólsz, hogy te alakítasz, formálsz és vezetsz bennünket. És kérünk a mai napon is, Urunk, pünkösd ünnepén, hogy áraszt ki ránk a te szent lelkedet. Munkálkodjon bennünk a te lelked, tisztogasson, tanítson, neveljen. Ha kell, akkor fedjen meg, de mindenképpen, Urunk, tárja fel előttünk a te igazságodat, a te szeretetedet és a te szentségedet. Engedd, Urunk, hogy közeledjünk hozzád, engedd, hogy megérthessük a te akaratodat, igédet, igédnek vezetését, a te kijelentésedet, és kérünk, hogy hadd legyen ebben segítségünkre a te lelked. Vegyél el minden akadályt, ami ott van, ami szívünkben, gondolatainkban, ami kitölti a mi életünket,
ami lehetetlenné akarja tenni azt, hogy mi meghalljuk a te vezetésedet, szabadat. Hadd tudjunk, Urunk, most rád figyelni, és tőled várni a te üzenetedet, a te szabadat. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igényére készülve a 253. dicséretet keressük ki. A 253. dicséretnek énekeljük az első verset. Az első verset énekeljük, mert így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek.

Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét szeretném közöttetek hirdetni ezen az ünnepi órán, az ő szent lelkének segítségül hívásával, írva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 12. fejezetben, a 9. verstől kezdődően a 13. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A megnevezett helyen Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 12. részben, a 9. verstől kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban pedig egymást megelőzőek. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket az Úr házában, azokat is, akik most itt jelen vannak, fizikai valójukban is, és azokat is, akik csak be tudnak kapcsolódni az internet vagy más lehetőségeken keresztül, ami Isten tiszteletünkben hiszük és valljuk, hogy nem kevesebb és nem kisebb ez a részvétel sem, bár azt gondolom, hogy kedves az Isten előtt az, hogyha minél többen tudunk egybegyűlni és jelen lenni az ő házában. Két igeszakasz van most előttünk, és a két igeszakasz arról beszél, hogy milyen az Istennek tetsző gyülekezet. Ezt láttuk Pál apostolnál is, ahogyan elkezd beszélni arról, hogy mik azok a lehetőségek, mik azok a dolgok, amikre oda kell figyelni egy gyülekezetben, egy gyülekezet közösségében, és ezt látjuk az apostolok cselekedeteiben is leírva. Kezdve azzal, ahogyan elkezdődik, ahogyan az Isten lelke létrehozza, megalkotja, újjászüli az ő népét, az első keresztény gyülekezet megalakul, és azt is, hogy milyenné lesz ez a gyülekezet. És érdemes ezeket nagy vonalakban végigfutni és meglátni, hogy hogyan végzi el az Isten szent lelke ezt a munkát, hogyan szólít meg embereket, és aztán hogyan akar tovább vezetni bennünket is, az akkori keresztényeket is, Jeruzsálemben, Rómában, és Beregszászban, és szerte a nagyvilágban. Hogyan akar bennünket az Isten tovább vezetni az ő lelke által, hogy neki tetsző közösség legyünk. Mindenek előtt a legfontosabb az az Isten lelkének a kiáradása. Minden emberi próbálkozás, minden emberi igyekezet kevés ahhoz, hogy pótolja az Isten lelkének az áradását, az Isten lelkének a megjelenését, az Isten lelkének a megszólítását. De azt látjuk, hogy amikor ott van az Isten lelke, akkor bátorságot kapnak, még a tanítványok is, akik addig elbújnak és félnek, akik nem tudják, hogyan, mi módon kellene nekik bizonyságot tenni a nagy sokaság előtt, az ünnepre összegyűlt tömeg előtt, hogyan kellene nekik beszélniük Jézus Krisztusról. Nem lettek okosabbak, nem lettek bölcsebbek, de felruházva a lélekkel tudják mondani. El tudják mondani, hogy mi az, amit az Isten a szívükre bízott, mi az, aminek a tanúi voltak, mi az, aminek a részesei voltak, és azt látjuk, hogy ez le tudja küzdeni még a nyelvi akadályokat is. Mindannyian úgy hallgatták a tanítványoknak a beszédét, minthogyha a saját nyelvükön hallották volna. Nagyon izgalmas ez a gondolat, hogy hogyan tudja az Isten lerombolni ezeket a nyelvi akadályokat. Annál is inkább, mert sokszor azt tapasztaljuk, minden bizonnyal nem vagyok egyedül ezzel a tapasztalattal, hogyha még ugyanazt a nyelvet beszéljük is, nem mindig ugyanazt értjük. Amikor ugyanazokat az ismerős formulákat, ismerős nyelvtani szerkezeteket használjuk, amikor ismerős szavakat építünk be a mi mondandónkba, mondani valónkba, ismerős képekkel akarjuk megvilágítani az üzenetünket, nem biztos, hogy átmegy. Még akkor is ott van valami hihetetlen akadály ember és ember között. Hát még hogyha a nyelv is külön akadálya lenne.
És az első pünkösdben azt tapasztalhatjuk meg, hogy a tanítványoknál, a tanítványok szolgálatában eltűnik ez az akadály. Bevallom, hogy én annak is örülnék, hogyha gyarló emberi szavak mögé rejtett üzenet, amelyben az Isten szent lelke akar munkálkodni, az általunk értett és beszélt nyelven eljutna hozzánk. Már ez is nagy csoda lenne. És higgyük el, hogy ez is az Isten szent lelkének a munkája. Az Isten lelkének a munkája, amikor meg is értem, hogy mit akar az Isten mondani. Nem csak a szavakat hallom, és nem csak egy racionális értelmezésem van a szöveg felől, hanem átjut a szívem páncélján, átjut a szívem legmélyéig, és tud engem formálni, és tud rám hatással lenni. A lélek az, aki eltörli ezeket az akadályokat. És újra elmondom, hogy így kezdődik majd a közösség. Eltörlődnek az akadályok, megértjük, amiről a másik beszél. A másik, amit az Isten igéje elénk ad, az az, hogy Péter, amikor kiáll a 11-jel, akkor elmondja azt, ami történt. És elmondja azt, aminek a részesei voltak, és értelmezi azt a valóságot, amiben ott vannak ők is, meg ott vannak a többiek is. Az ünneplésre, a pünkös ünnepére összegyűlt sokaság. El tudja mondani ezt a valóságot. Úgy, hogy azok, akik hallják, azokban kíváncsiság támad. És kedves testvérek, ebben a valóságban, amit elmondunk, amit bizonyságtételképpen ebben a világban szeretnénk másoknak a szívére helyezni, ebben benne van, és ebben központi üzenete van Jézus Krisztusnak, a feltámadott Úrnak. És annak, hogy miért kellett, hogy meghaljon. A bűn ismeretének, a bűn csalárdságának, ami betölti ezt a világot. Hogy eljusson az ember odáig, hogy és akkor most mit tegyünk? Nagy csoda. Isten lelkének csodája. Ha meg tud bennünket szólítani, ha tud bennünket szembesíteni, és fel tud bennünket rázni az, amiben vagyunk, és annak az értelmezése, hogy miért vagyunk itt, miért vagyunk ebben a helyzetben. És tudunk ebben Jézus Krisztusra mutatni, és Jézus Krisztusról kapaszkodni. És még akkor is eljutunk odáig, hogy és akkor most mit tegyünk, férfiak? Atyám fiai, mit tegyünk? És talán sokszor még ideig el is jutunk. De a lélek munkája az, ami tovább vetett bennünket. Amikor a válaszok is megjönnek, amikor nem csak a kérdés van, hogy mit kellene tennünk ebben a helyzetben, ebben a nyomorúságban, ebben a felismerésben, hanem van lélek által vezetett útmutatás, hogy mit kell tenni. Megkeresztelkednek, megtérnek, csatlakoznak az Isten népéhez, a gyülekezethez. 3000-en megtérnek. Saját gyülekezeteinkből indulunk ki, saját lehetőségeinkből, akkor az a 3000 lélek, ez olyan hihetetlenül nagynak tűnik. Elképesztő, csodálatos. 3000 ember. Másrészt, ha azt nézzük, hogy mennyien voltak Jeruzsálemben, mennyien hallották Péter bizonyságtevését, mennyien voltak tanúi annak, hogy kiáradt a Szentlélek, mennyien voltak részesei annak, ahogyan az apostolok beszélnek és bizonyságot tesznek, akkor nem is olyan sok az a 3000. Akkor már egyáltalán nem sok ez a 3000, abból a nagyon sokból. És valóban ott is csak a mag, a Szent Mag van az, aki meghallotta, aki megértette az Isten üzenetét, az Isten vezetését. És ezt is meg kell látnunk, hogy sosem fog mindenki megtérni. Ne legyenek ilyen vágyaink, törekvéseink, hogy mindenki. Nagy szám ez a 3000, de sokszor a 300 is sok, sőt talán olykor annak is örülnünk kell, hogyha 3 ember. Ha csak 3 ember van, aki készséggel, alázattal és örömmel elfogadja a Jézus Krisztusban elvégzett váltságot, és a Szentlélek által tud örvendezni ennek. Ha csak 3 vannak is, szabad ennek örülnünk, mert minden ember számít, minden üdvözülő számít,
aki belép, aki jelen van az Isten népe között. És amikor így látjuk az Isten szent lelkének a munkáját, akkor fedezhetjük fel, és akkor beszélhetünk arról, hogy létrejön a gyülekezet. És ez a gyülekezet, így olvasjuk, kitartóan részt vesz az apostoli tanításban, Jézus szavainak, cselekedeteinek, csodáinak a megtanulásában, tudomásul vételében, részt vesznek az imádságban, az úrvacsorában, és közös a vagyonuk. Szükség szerint osztják el egymás között az anyagiakat. Minden nap álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel együtt vannak az úrházában, a templomban, és örömmel és tiszta szívvel részesülnek az úrvacsorából. És jó reménységgel vagyok, és szeretnék lenni afelől, hogy örömmel és tiszta szívvel részesültünk mi is az úrvacsorából. És ott van a szívünkben az Istennek a dicsérete, a hálaadás, és jó lenne azt is megtapasztalni, hogy az egész nép szerette őket, így olvassuk az első gyülekezetről, hogy az egész nép kedvelte őket, csodálta őket. Milyen boldogok? Mennyi öröm van bennük? Mennyire szeretik egymást? És az Isten növelte a gyülekezetet. És tulajdonképpen Pál apostol is hasonló dolgokról beszél. Hasonló dolgokban int bennünket és tanít bennünket. És nem azért, mert emberi bölcsességből felfedeztük, hogy ez egy jó minta, és így kell felépíteni a gyülekezetet. Valamiért mi mindig fordítva gondolkodunk, mint ahogyan az Isten elénk adja a történéseknek a sorrendjét. Tehát mi azt látjuk, hogy van egy jól működő minta, egy kedves minta, egy áhított minta, hogy így működjön a gyülekezet, ahogyan le van írva a jeruzsálemi gyülekezetről, vagy ahogyan itt Pál apostol inti a római gyülekezetek. Na, így kellene működnünk. Így kell működnünk. Csak ez nem itt kezdődik, hanem ott kezdődik, hogy kiárat az Istennek a szent lelke. És nem azért működnek ezek a gyülekezetek úgy, vagy nagyon hasonló módon, vagy nagyon hasonló erők vonalán rendeződik be a gyülekezet, mert szinte mindegyikben meg lehet találni a párhuzamot Pál apostolnak a tanításában, és az első gyülekezetnek a cselekedeteiben, ahogyan megélik a közösséget, meg lehet találni a közös párhuzamokat, az egységet. Ez nem azért működik úgy, mert ők ezt így tervezték el, hanem mert az Isten lelke így működik. Akkor működik az Isten, ahol működik az Isten lelke, ott így van. Ott így van. Nem azért, mert elhatározzuk, mert törekszünk, mert igyekszünk, hanem mert ahol ott van az Isten lelke, ott így fog működni. Ott ennek a jelei, így vagy úgy, kisebb vagy nagyobb mértékben, de meg kell, hogy jelenjenek. Ahol jelen van az Isten lelke. És ez ugyanúgy érvényes jeruzsálemi gyülekezetre, ugyanúgy érvényes a római gyülekezetre, és ránk is. Ez nem egy ősi tradíció. Erre ne úgy kell tekintsünk, mint valami jó szokásra, hogy milyen jó volt régen, így csinálták, és akkor ez így működött, nekünk is így kellene. Hanem mindenek előtt, ahogyan a tegnap előtti igeszakaszban olvassuk, hogy Pál apostol elkezdít a 12. fejezetben, hogy az Isten ígarmára kérlek titeket, szánjátok oda magatokat. Valahol ott fog kezdődni, amikor megtörténik a lélek által, kimunkálódik bennünk az odaszánás. És ahol jelen van az Isten lelke, ott ezek a formák, a gyülekezetnek ez a formája felszínre is fog törni, meg fog mutatkozni. És fontos így olvasnunk és így hallgatnunk Pál apostol tanítását, levelét, mint egy általános, egyetemes, ugyanabból a gyökérből táplálkozó ismeretet, mint amelyik megelevenítette az első pünkösdi gyülekezetet is, amelyik összegyűjt, amelyik közösséget teremt, és amelyik tud közös örömet hozni a gyülekezetbe, a gyülekezeti életbe. És nem tűnik nagyon bonyolultnak ez a recept, nem tűnik olyan lehetetlennek, ha okos istentiszteletként odaszánjuk magunkat. Ha okos istentiszteletként odaszánjuk a mi életünket. Ha engedjük, hogy láthatóvá váljék mindaz, amiben hiszünk. Amiről mondjuk, hogy hisszük.
amikor megjelenik az új teremtés, amikor munkálkodik bennünk az Isten új természete. És nem szeretném nagyon szétaprózni itt Pál apostolnak az üzenetét, Pál apostol mondani valóját ebben a néhány versben, amely előttünk áll, hanem három nagyobb csoportra osztva próbáljuk meg megérteni, hogy mik azok a nagyon fontos jellemvonások, amelyek áthatják Pál apostol gondolatát, és amelyek jó esetben áthatják a római gyülekezetet és minden keresztény gyülekezetet. Át kell, hogy hassák. Az első tanács az az, hogy a szeretet ne legyen képmutató. A szeretet ne legyen képmutató. Nagyon egyszerű. Fájdalmasan egyszerű és siralmasan egyszerű. Mert rendkívül képmutatóak vagyunk. Még a szeretetben is. Nagyon sokféle módon vegyük észre, érjük tetten magunkban saját képmutatásunkat. Nagyon szép a képmutató szónak az eredete a görög szövegben. Ugye visszanyúlik a görög drámákhoz, a színházhoz, a színházi előadásokhoz, amikor a színészeknek nem volt lehetőségük, hogy minden szerepre külön embert állítsanak oda, tehát egy színész több szerepet is eljátszott, és amikor váltott a szerepek között, akkor változtatta az arcát, vett egy másik állarcot. És így a közönség tudta követni, hogy most éppen ki beszél, az, amit mond, azt kinek a szájából kell hallaniuk. De ez a képmutatás, ez az állarc mutatás, ez ott rajta maradt a köpönyek forgatókon, akik nem őszintén beszélnek, nem lehet tudni, hogy ki beszél, mert mutat egy arcot. Jézus ugyanerről beszél a farizeusokkal kapcsolatban, hogy ti egy arcot mutattok, egy felszínt mutattok. Ne legyen képmutató a szeretet. A szeretet ne legyen képmutató. És talán nem is csak a hamisság itt a fontos, hanem ez a fajta szerepjáték, amivel azt gondolom, hogy nekem most ezt a szerepet kell felvennem. A megbocsátó, a szerető, az odafigyelő, a gondoskodó. És millió olyan szerep van, amiben belekényszerítjük magunkat, akarva, akaratlanul. És talán ami még ennél is nagyobb nyomorúság, hogy így neveljük fel a gyermekeinket. Bele tanítjuk a képmutatást. Hogy most így kell viselkedni. Most ezt kell tenni. Nem mintha lenne jobb ötletem, hogy hogyan lehet másképpen, csak vegyük észre, hogy az Isten igéje nagyon-nagyon határozottan és nagyon-nagyon keményen felszólít bennünket és szembesít bennünket azzal, hogy valami nincs rendben, és lehet itt keresni a bűnnek a gyökerét, és nagyon sok nyomorúságot, ami összetört a mi Isten képűségünkben, a bűneset következtében, de a lényegen nem változtat, hogy az Isten igéje el akarja bennünk érni, azt ki akarja munkálni bennünk azt, hogy ezt a képmutatást levessük, elhagyjuk. A szeretettel kapcsolatban is, a mi szeretetünkkel kapcsolatban is. Ahogyan azt gondoljuk, hogy így vagy úgy kell szeretnünk, ilyen vagy olyan szerepet kell eljátszanunk akkor, amikor én a szerető vagyok, a szerető apa, a szerető férj, a szerető lelkész, a szerető gyülekezeti tag, aki szeret, aki mindenkire mosolyog, mindenkinek köszön. De valójában, kedves testvérek, ennek a mélye nem biztos, hogy olyan szép és olyan tükörsima felszín, mint amit szeretnék, hogy lássanak. Félelmetes az, ahogyan Jézus beszél a farizeusok képmutatásáról. Számomra félelmetes, amikor azt mondja, hogy az edénynek a külső részét megpucoljátok. De hogy belül mi van? Tele van undormányos ragadmányokkal, csúnya dolgokkal, amiket jobb nem is látni. Sokszor magunk előtt is felveszük ezeket az állarcokat, mert én magam sem bírok belenézni úgy a tükörbe, hogy azt lássam, aki vagyok. A szeretet ne legyen képmutató, nem legyen őszinte. Egyszerű.
Szeretet legyen döntés. Szeretet szolgálja az Isten dicsőségét. Fellapozhatnánk Pál apostolnak korintusiakhoz írott levelét, a szeretet himnuszát, és sok mindent kellene megértenünk abból, hogy milyennek kellene lenni a szeretetnek, amikor levedli a képmutatást, és levedli az óembert, és meg tud elevenedni az újban, teremtőinek képére újraalkotva. A valódi szeretet az egyszerre állít fel határokat, és egyszerre dönt le minden határt. Nagyon nehéz megfogalmazni, hogy milyennek kellene lenni az igazi szeretetnek. Mindent megengedni, és semmit sem megengedni, ami rossz. Egyszer ennek a feszültségében kell nekünk lennünk, és nagyon nehezen tudjuk megtanulni. Vannak bevett praktikák, szokások, sokszor jó működő gyakorlatok. Isten igény arra figyelmeztet, hogy ezekben is van képmutatás. És hagyjuk el ezeket a képmutatásokat, és tudjunk őszintén és egyszerűen szeretni és odafigyelni a másikra. Jézus szeretete nem volt képmutató. És érdemes sokszor úgy végigolvasni az evangéliumokat és Jézus szavait, megnyilvánulásait, hogy tudjuk azt, hogy benne jelent meg az Isten szeretetének teljessége. És lehajol a bénához, lehajol a vakhoz, a sükethez, odafordul a nyomorulthoz, ha kell, akkor keményen beszél a farizeusokkal, ha kell, akkor elutasítja azt, hogy őt tegyék ítélővé és osztóvá testvérek között. Azt mondja Jézus, hogy amikor odajön egy testvér, és arra hivatkozik, hogy a bátyám nem akarja ideadni a vagyont, a rámeső részt. És Jézus nem kezd el igazságot osztani, hogy hát ez a törvény, így kell csinálni, úgy kell csinálni. Ki tett engem bíróvá közöttetek? Tehát ez is szeretet, hogy ember, értsd már meg, hogy neked kell tudnod. Istent ismerve, Isten igéjét, Isten törvényét ismerve, neked is tudnod kellene, mi a jó, mi a helyes, mi az Istennek tetsző és tökéletes. És jó lenne ebben a szeretetben újjászületni, az egyszerű és tiszta szeretetben. És a szeretetnek egy másik formája, amely itt megnyilvánul, egy általánosabb megfogalmazása, egy általánosabb látása a szeretetnek, amikor nem egy személyhez, vagy egy személlyel kapcsolatban akarjuk meghatározni a mi szeretetünket, hanem akár erkölcsi normákkal, hadd mondjam így, az Isten törvényével, az Isten szavával kapcsolatban. Ott van-e a szeretet? És nem képmutató-e sokszor ez a szeretet is? Iszonyodjatok a gonosztól. Iszonyodjatok a gonosztól. És ragaszkodjatok a jóhoz. Ez is szeretet. A jónak a szeretete, az igaznak a szeretete, az Isten szavának, törvényének a szeretete. Ragaszkodni a jóhoz, küzdeni a jóért, és iszonyodni a gonosztól, és a gonosznak minden formájától, ami kitölti, betölti a mi életünket, amelyik sokszor észrevétlenül átszüremkedik a mindennapjainkban. Az önzés, a kivagyiság, az irigység, a féltékenység, millió olyan dolog, amit észre sem veszünk. Iszonyodjatok a gonosztól, és a gonosznak minden formájától, és ragaszkodjatok a jóhoz. Szeresd, ami az Isten szerint való, ami az Istennek tetsző, ami helyes, amiben az Isten vezetni akar. Senki nem fogja tudni megspórolni ezt a harcot, hogy ezeket levetkőzzük. Vagy akkor fogunk kétfelé sántikálni. Kicsit ez, egy kicsit az. Egy kicsit így, egy kicsit úgy. Egy kicsit ezt megengedem, egy kicsit azt nem engedem meg. Iszonyodjatok a gonosztól, és mindattól, ami az Isten előtt nem kedves, ami az Isten szemében bűn. És kedves testvérek, ebben benne van az is, hogy ebben a világban oly módon próbálnak érzékenyíteni bennünket olyan dolgok felé, ami bűn az Isten szemében. És mégis olyan
felhőtlenül vagy felelőtlenül tudjuk a mindennapi életünkbe beengedni. Nem olyan régen, amikor az erdélyi lelkészek voltak közöttünk és szolgáltak, Isten tisztelet után beszélgettünk, és ami közös témát találtunk, az erdélyi, romániai kommunista valóság és az ukrajnai kommunista valóság között, az az, hogy lopni szabad. Az a közös. És aki nem lop, az buta, az élettelen, az nem képes arra, hogy megéljen ebben a világban. És fel sem merül bennünk az, hogy ez gonoszság. Az Isten előtt nem kedves. És mennyi időnek kellett eltelnie, míg ezeket le tudtuk vetkőzni, míg az ember felmerte ismerni, hogy már pedig, ha elveszed a másikét, az lopás. Te nem találtad, te nem ügyes vagy, te tolvaj vagy. De ennek a felismerése nagyon fájdalmas tud lenni, és sokkal jobb így bekenni valamivel, hogy nem is olyan nagy bűn az. Iszonyodjatok a gonosztól, és ragaszkodjatok a jóhoz. Az erkölcsi ítélet, az erkölcsi megítélésnek a kérdése, az is a jónak a szeretete, az Isten szeretetéhez kapcsolódik, és az Isten szeretetéből fakad. A szeretet az nem ok az erkölcsi engedelmességre, hogy megengedjünk másokat. Másoknak dolgokat. Nem ok arra, hogy szemet hunyunk a világban tomboló gonoszság felett. Amikor azt mondják, hogy szeretetben el kell fogadni a másikat, az ne jelentse azt, hogy én fogadjam el azt, hogy ő alkoholista, veri a feleségét, lop a cégből. Nem ezt jelenti az elfogadás, hanem látom benne Krisztus arcát, a lehetőséget, hogy olyanná legyen. És ha van szeretet, ha igazi szeretet van bennünk is, képmutatás nélküli szeretet, amelyben nem a könnyebb utat keressük, akkor az a mi szeretetünknek az a feladata, hogy ebből a helyzetből azt az ember ki tudja ragadni. Meg tudja ismertetni a jóval, az Istennel, az Isten szeretetével és kegyelmével. És beszél még itt Pál apostol a testvér szeretetről. Azt mondja, a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek. Egymásnak a tolerálása, egymásnak a megismerése ebben a gyengédségben újra csak egy nagy kihívás. Mert nagyon könnyű a saját igazunknak az igazolására bántani a másikat. Én csak jót akartam. Csak azért mondtam, hogy tudjad, hogy ez az igaz. Hadd figyelmeztessen ma Isten igéje erre is bennünket, hogy a testvér szeretetben igenis gyengédeknek kell lenni egymással. Ismerni kell a másiknak a nyomorúságát, emberi korlátait, nem kell fölötte szemet hunyni, nem kell dédelgetni, de tudni kell, és úgy kell rátekinteni a másik emberre. A tiszteletben legyetek egymást megelőzőek. Még akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy az ő életében sok bűn van, sok nyomorúság van. Ahhoz, hogy meg tudjuk szívlelni, meg tudjuk ragadni az Isten igényének ezt a vezetését, hogy egymással tudjunk gyengédek lenni, az szükséges az, hogy legalább annyira szeressük a másikat is, mint önmagunkat. Legalább annyira fontosnak lássuk a másik embernek az életét, képmutatás nélkül, mint amennyire a sajátunkat. És el tudjuk fogadni az ő gyengeségeit, gyarlóságait, úgy, ahogyan a sajátunkat. És ha csak erre tekintünk, kedves testvérek, akkor ilyen lehetőségekben próbálunk meg mozogni, akkor nagyon gyorsan a végére érünk a mi erőforrásainknak. Hamar el fogunk fáradni, bele fogunk fáradni abba, hogy a mások terheit hordozzuk. És itt van még egy nagyon fontos üzenete ennek a néhány versnek, amelyet felolvastam, amikor azt mondja az apostol, hogy az Úrnak szolgáljatok. Az Úrnak szolgáljatok. Magamon is észreveszem, és nem tudom, hogy a kedves testvérek észreveszik-e magukon, hogy nagyon sokszor nem abba fáradunk bele, hogy az Úrnak szolgáljunk, hanem hogy egymásnak. És ez baj. Belefáradom a sok
idős ember panaszkodásába, belefáradom a fiataloknak az engedetlenségébe, belefáradom abba, hogy hiába valóak a szolgálataim, mert az emberek nem ezt csinálják, nem azt csinálják, mert embereknek szolgálunk. Embereknek szolgálunk, és észre sem vesszük, hogy embereknek szolgálunk. Az Úrnak szolgálni, az öröm. Az Úrnak szolgálni, az mindig ad nekünk újra és újra olyan erőforrást, fel tud ruházni olyan erőforrással, amely elég a mai naphoz, és elég lesz majd a holnapi naphoz is. Az Úrból táplálkozva, az Istenbe kapaszkodva, Jézus Krisztus kegyelmét megélve tudunk lélekben buzgolkodni, és nem megfáradni. Mert akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje megújul. De mi emberekre nézünk sokszor, és csak az embereket látjuk. És ne értse félre senki, kedves testvérek, van nagyon sok felelősségünk és munkánk, szolgálatunk testvérek felé, és szükséges is, hogy legyen. Ránk bíz az Isten sok mindent. Csak ne úgy tekintsünk erre, hogy az én szolgálatom az az, hogy őt szolgáljam. Az én szolgálatom az az, hogy az Úrnak szolgáljak. Az Úr dicsőségét keressem. Az Isten akaratát teljesítsem. És akkor nem fáradok bele. Akkor nem égek ki nagyon sok kiégésnek, az oka az az, hogy nem az Urat szolgáljuk. Nagyon sok keresztény ember kiégésének az oka, hogy nem az Urat. Észrevétlenül elcsúszik a fókusz a középpontról, Krisztusról, az Isten szaváról, az Isten szolgálatáról. Kívánom, hogy tudjon bennünket megújítani az örökkévaló Isten, ami szolgálatunkban, szeretetünkben, ami mindennapjainkban, töltse fel a mi életünket önmagával és lelkének erejével, vezesse a mi népünket, gyülekezetünket, és ajándékozzon meg lelkének jelenlétével, hogy mindaz, amiről beszéltünk a jeruzsálemi gyülekezettel kapcsolatban, és amiről beszélünk a római gyülekezettel kapcsolatban is, az hadd lehessen valósággá közöttünk is. A mi odaszánásunkban, ami képmutatás nélküli szeretetünkben, amikor az Úrnak szolgálunk. Kívánom, hogy így legyen. Amen. 253. dicséretnek énekeljük a második versét. 253. dicséretnek a második verse így kezdődik. Ó Szentlélek, árváknak kegyelmes atya!

Kegyelmes Istenünk, áraszt kiránk a te szent lelkedet, és tisztítsd meg a mi gondolatainkat, a mi szívünket képmutatás nélküli szeretetre. Taníts bennünket arra, és figyelmeztess bennünket, hogy iszonyodjunk a gonosznak minden fajtájától. Legyünk résen és érjük tetten a sokféle kísértést, gonoszságot, amelyik be akar szűrődni a mi életünkbe, amelyik meg akarja rontani a mi vágyódásunkat arra nézve, hogy neked szolgáljunk. Taníts bennünket arra, hogy ragaszkodjunk a jóhoz, hozzád. Taníts bennünket arra, hogy hogyan tudjunk egymásnak szolgálni, hogyan tudjuk egymást tisztelni, hogyan tudjuk gyengéden a másik testvér felé megmutatni a mi szeretetünket, hogyan tudjuk a te lelked által a szolgálatban a megfáradtakat buzdítani. Kérünk, Urunk, hogy te taníts bennünket arra, hogy hogyan lehetünk örvendezőek, hogyan lehetünk kitartóak, hogyan lehetünk álhatatosak a te ígédre tekintve, a te ígéd kijelentéséből merítkezve naponként. Kérünk, Urunk, hogy te teremts bennünk közösséget, közöttünk közösséget, hogy oda tudjunk egymásra figyelni, lássuk meg egymás szükségleteit, gyakoroljuk a mi szeretetünket. Kérünk, Urunk, hogy így munkálkodj bennünk, így végezd el bennünk a megszentelődést nap mint nap, a tisztogatást. Jézus Krisztusért, a mi megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg. Ámen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvételre készülve énekeljük el hitvalló énekünket és nemzeti imádságunkat.

ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megismerhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvérek, a megkezdett 253. dicséretnek énekeljük a 6. és 7. versét. A 6. vers így kezdődik: válasz minket magadnak élő templomul.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
3: Piroska és a farkas. Volt egyszer egy kis leányka. Egy nagyon kedves kis leányka, akit mindenki szeretett. Különösen a nagyanyja szerette. Ha lehetett volna, minden szépet reárak, annyira szerette, becézte. Egyszer egy piros bársony sapkácskát ajándékozott neki, s mert ez nagyon jól állott a kis leánykának, s egyebet nem is akart viselni, elnevezték Piroskának. Mondja egyszer az édesanyja a kis leánynak. Hallod-e, Piroska, a nagyanyád beteg. Vidd el neki ezt a kalácsot, meg ezt az üvegbort. Ha megeszi a kalácsot, és megissza a bort, biztosan jobban lesz a nagyanyácska is. De jól vigyázz, sehol ne térj le az útról, és útközben ne állj szóba senkivel. Ne féljen, édesanyám, mondta Piroska. Nem térek le az útról, és addig meg sem állok, míg a nagymamácska házához el nem találok. A nagymama kint az erdőben lakott a falutól egy fél órányira, így Piroska nagy jókedvel elindult az erdő felé. Ment, mendegélt, csak hamar beért az erdőbe, s egyszerre csak találkozott egy farkassal. Piroska nem tudta, milyen gonosz állat a farkas, nem félt tőle, hanem ment vele szemben nagy bátran.
4: Jó napot, Piroska!
3: Köszönt neki a farkas. Adjon Isten, farkaskoma! Fogadta Piroska a köszöntést.
4: Hová ilyen korán, Piroska?
3: Megyek a nagyanyácskámhoz, farkaskoma.
4: Mi van a kötényed alatt, Piroska?
3: Kalács meg bor, farkaskoma. Viszem a nagyanyácskámnak, hogy a kalácsot megegye, a bort megigya, s meggyógyuljon.
4: Hol lakik a te nagyanyácskád, Piroska?
3: Bent az erdőben, farkaskoma. Innét még egy fél órányira, három öreg tölgyfa alatt van a háza. Gondolta magában a farkaskoma.
4: Ezt a kis leánykát jó volna megenni, de még a nagyanyját is. Csak ügyesen, koma, hogy mind a kettőt kaparincsd meg.
3: Közel húzódott a kis leánykához, ballagott mellette, aztán egyszerre csak megszólalt ártatlan pofával.
4: Hallod-e, Piroska? Hát te meg sem nézed a virágokat. Nézd csak, mi tengervirág van itt, szebbnél szebbek. Hát a madarak énekében sem gyönyörködsz. Úgy még éppen, mintha iskolába mennél. Ahelyett, hogy ugrálnál, táncolnál, virágot szednél, s a madarakkal versenyt énekelnél.
3: Igaza van a farkaskomának, gondolta magában Piroska. Bizonyosan örülne nagyanyácskám, ha virágot is vinnék neki. Nem sokáig gondolkozott, letette a kosarat, leszaladt az útról be a virágos erdőbe. Virágról virágra szökkent, mind beljebb, beljebb. A farkaskoma pedig ez alatt sietett egyenesen a nagymama házához, és bekopogtatott az ajtón.
4: Ki az?
3: Kérdezte a nagymama.
4: Én vagyok az, Piroska, felelte a farkas. Nyissa ki az ajtót, édes nagyanyácskám! Kalácsot és bort hoztam magának.
3: Nyomd meg a kilincset, szólt ki a nagymama. Gyönge vagyok, nem tudok felkelni. Farkaskoma megnyomta a kilincset, belépett a házba, aztán se szó, se beszéd ment egyenesen az ágyhoz, s ham, bekapta a nagymamát. Aztán magára vette a nagyanyácska ruháját, felöltötte a fejkötőjét, belefeküdt az ágyba, s maga elé húzta az ágyfüggönyt is. Eközben Piroska annyi virágot szedett, hogy már alig bírta. Visszament hát az útra, és sietett a nagyanyácska házához. Na meg is érkezett hamar. De Besszeg elcsodálkozott erősen, mikor látta, hogy nyitva van az ajtó. Belépett a szobába, köszönt, mint máskor, hogy jó reggelt, nagyanyácskám, de senki sem fogadta. Aztán ment az ágyhoz, félrehúzta a függönyt, de most csodálkozott még igazán. A nagymama mélyen a szemébe húzta a fejkötőjét, de olyan nagy füle volt, hogy kilógott a főkötő alól.
5: Jaj, édes nagyanyácskám, de nagy füled van, csapta össze kezét Piroska.
4: Azért van az édes leányom, hogy jobban halljalak, mondott a farkaskoma.
3: Hát a szemed, az is mekkora?
4: Azért, hogy jobban lássalak.
3: De a kezed is mekkora, édes nagyanyácskám?
4: hogy jobban megölelhesselek, édes kisleányom.
5: Ja, Istenem, hát a szájad, milyen szörnyű nagy az!
4: Azért, hogy könnyebben bekaphassalak, mondott a farkaskoma, s abban a pillanatban kiszökött az ágyból, s ham, bekapta Piroskát.
3: Azzal visszafeküdt az ágyba, elaludt, s úgy elkezdett horkolni, hogy kihallatszott az útra a horkolása. Éppen arra járt a vadász.
4: Hallja a szörnyű horkolást, megáll, fejét csóválja, hümmög. No, még ilyen horkolást sem hallottam világ életemben. Valami nagy baja lehet az öreg asszonynak.
3: Bemegy a házba, s ahogy közeledik az ágyhoz, mindjárt meglátta a farkaskomát.
4: Aha, hát te vagy az, komám. No, várj csak, most ellátom a bajodat.
3: Azzal fogta a puskáját, hogy agyon durrancsa. De hirtelen eszébe jutott, hát ha egyben nyelte le az öregasszonyt a farkaskoma, s talán még kiveheti belőle. Nosza ollót keresett, azzal egyet nyisszentett a farkaskoma hasán, s ím a nyíláson kukk, kikukkantott Piroska, utána meg a nagymama.
5: Jaj, de megijedtem, mondta Piroska, olyan sötét van a farkas gyomrában.
3: Nagy üggyel bajjal előmászott a nagymama is. Aztán a vadásznak eszébe jutott valami, s szólt Piroskának. Az nagy hirtelen elszaladt a patakra, s a kötényét telerakta kővel. A követ aztán belerakták a farkaskoma hasába, és bevarták jó erősen. Aztán várták, hogy felébredjen. Mikor felébredt, csak lehuppant az ágyról, egy nagyot nyekkent, s vége volt, úgy megholt.
5: Haj, Istenem, lettöröm a háznál! A kalácsot megették, a bort megitták, farkaskoma bőrét a vadásznak adták, nagyanyácska meggyógyult.
3: Piroska pedig megfogadta, hogy soha többé nem tér le az útról, és nem áll szóba senkivel, ha egyszer az édesanyja megtiltja azt.
5: Holnap a kis Piroska legyen a ti vendégetek!
2: Volt egyszer egy mese volt!
1: Abba minden mese volt!
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'я 92 и 1 FM. Класне радіо в дорогу.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Köszöntök minden hallgatót, ez itt a Zenesáv, amelyben egy igazán különleges gitárossal utazunk időn és hanghullámokon keresztül. Ő nem más, mint a gitár virtuóz Gary Moore, egy zenész, aki úgy beszélt a hangszerén keresztül, mintha a szíve dobogását hallanánk. Maradj velünk, kezdjük is az utazást! Витання радіо слухачам бажаю гарно провести час. Сьогодні програма «Музичний трек» за участю Гері Мура, легендарного ірландського блюз-рок-гітариста, співака, автора пісень. Починаємо.

odakint, te sehogy sem érlek el, de te itt állsz, ugye itt állsz, csak én nem látlak már. Humoros a magány egy hét után,

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 Йодин FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyam azt a
1: Jodin FM. Klasszne radio. V dorohu.

0: Bucsti. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92. Jodin FM. Szerzajászol a próbát.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Dim 92, Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se, Radio Pulz. Divjana 102.